legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: A nemzetközi ölelés napján 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita, egyébként június 6-át írunk, és ez a 2026-os évünk 157. napja. Norberteket és a Cintiákat sok szeretettel köszöntöm. Ők a mai névnaposaink, de hogy mit tudhatunk a nevekről, milyen hírességek születtek a mai napon, illetve milyen világ és nemzetközi napokat ünneplünk még ma, így június 6-án. Jövök vissza a részletekkel, természetesen a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Szép jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.
1: Ájjjj.

0: a kedvence és a tegnap slágerei szólnak a koránkelőknek, valamint a mai névnaposoknak. Június 6-án a Cintiák és a Norbertek ünnepelnek. A Cintia név angol-magyar eredetű, és a Cintia név változata. Nem is értem, hogy ezen mit értenek egyébként, mert hogy amit másodjára mondtam, az Y-nal és TH-val íródik, szóval egy kicsit kihagyták a betűket. De egyébként a jelentése Küntosz hegyén született. A Norbertek is ünnepelnek, ez egy germán eredetű férfi név, melynek jelentése északi fény vagy északról származó híres ember. De akikről még ne feledkezzen meg, ők a Gilbertek, a Filipek, a Déliák, a Cittiák, a Kolozsok, vagy éppen az Artemizeiák, mert hogy ők is ünnepelhetnek ezen a gyönyörű, szép szombati napon. Egyébként ezen a napon született 1850-ben Carl Ferdinand Braun, Nobel-díjas német fizikus, a szikra táviró megalkotója volt ő. Aztán a sokoldalú gépészmérnök, feltaláló is ezen a napon látta meg a napvilágot. 1859-ben ő Bánki Donát, de a Nobel-díjas német író is ma született, Thomas Mann 1875-ben. A Kossuth-díjas színésznők Gobbi Hilda 1913-ban, Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerzőnk 1946-ban. De ma ünnepli születésnapját a magyar énekes dalszerző sokak kedvence Bájalex, 1984-es születésű. Isten éltesse őt is, és önt is, valamint minden Antritost, aki ebben a korai órában velem tart, illetve a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában ébredezik. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antrit!

0: Ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt vannak a szombat reggelünkben is, június 6-án, a Nemzetközi Ölelés napján. Magyarországon ez a nap mindig július első szombatjára esik, a nap célja pedig a kedvesség és az önzetlenség terápiás célzatú kifejezése a polgárok jobb közérzetért. Megölelhetjük ilyenkor családunkat, barátainkat, sőt akár idegeneket is, de azért ezzel csak óvatosan, mert ma már nem azt a világot éljük, amikor annyira örülünk idegenek közeledésének, és hát igencsak furán hathat ez, de próbálkozni lehet. Előtte azért lehet, hogy megér egy kis beszélgetést is erről a témáról. Amíg viszont ezen gondolkodik, hogy hogy ölelje meg az önhöz közeledő idegent, addig elárulom, hogy a Nemzetközi Szövetkezeti Nap is a mai. Méghozzá annak emlékére, hogy a legelső szövetséget 1844-ben egy angol kisvárosban jelentették be, ez volt az Érdemes Úttörők Társasága. A Lakáskultúra Világnapját is ma ünnepeljük, az Európai Bútorkereskedők Szövetsége 1950 óta képviseli a kereskedők érdekeit. Ekkor felelevenítik a belső építészet és a bútor történeti emlékeket, építik, szépítik az otthonaikat az emberek. Tegyen így ön is a Barlangok Világnapján, mert hogy ez is június 6-ához kötődik. Az olaszországi Genga városkában 1990-ben alakult meg a Látogatható Barlangok Nemzetközi Szervezete. Ez a kezdeményezés azért hivatott, hogy felhívja a figyelmet a barlangok és a felszín alatti világok fontosságára. Az ünnepnap során a föld alatti világok titkaira és kincseire irányul a figyelem. A látogatható barlangok üzemeltetői ilyenkor ezen a napon különleges eseményekkel, barlangtúrákkal, valamint barlangjaink és karsttájaink feltárásának, tanulmányozásának, védelmének és megőrzésének fontosságáról szóló ismeretterjesztő előadásokkal ünnepelnek. Érdemes körülnézni kis hazánkban is, hogyha esetleg valamelyik barlang érdekli, hát ha van ez a mai naphoz kötődő akció, de amíg ezen gondolkodik vagy böngészik a neten, addig már mondom is, hogy 1792-ben első Ferencet Budán magyar királlyá koronázták, július 14-től pedig már második Ferenc néven német-római császárként is létezett. 1827-ben ezen a napon, június 6-án 25 000 néző előtt tartották meg az első magyarországi lóversenyt, amelyen az első győztes a Széchenyi István istállójában nevelt Babiéka, más források szerint Gaving, hát ki tudja, másnap 22 versenyló közül Széchenyi Cenki lovárdájából származó 5 éves Álborák nevű kanca bizonyult a leggyorsabbnak. És ez az a nap, amikor megnyílt az első autós mozi, méghozzá New Jersey-ben, Camden városában, 1933-ban. Valószínűleg a filmek előtt ott is pörögtek a jobbnál jobb dalok, akár csak nálunk, a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül válogatunk mi, itt a 105.1-en. Jó reggel!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőked!
7: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
8: Várja Önt a Kureotec Autószerviz Bonyhádon, a Felszel Mód utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Andrit reggel.

0: Bizony, bizony, van olyan csillagjegy, akinek mozgalmasra ígérkezik ez a hétvége, de van olyan, akinek a feltöltődésre terelődik majd a hangsúly, és olyan is lesz, akinek a kalandvágy szövi át a hét utolsó napjait, de már mondom is a részleteket. Kedves Kos, a hétvége mozgalmasnak ígérkezik, érdemes lesz figyelnie arra, hogy ne vállaljon túl sok feladatot egyszerre. Egy váratlan találkozás kellemes élményt hozhat, vasárnap pedig a pihenésen lehet a főszerep. Bika. A hétvége a feltöltődésről szólhat, hogyha régóta halogat valamilyen családi vagy otthoni teendőt, most könnyebben a végére érhet. A szerelemben és a baráti kapcsolatokban is harmonikus pillanatok várhatók. Kedves ikrek, kommunikációs készsége most különösen erős lesz. Jó alkalom kínálkozik arra, hogy tisztázzon egy félreértést, vagy felvegye a kapcsolatot egy régi ismerőssel. Vasárnap pedig egy érdekes hír lepheti meg. Kedves rák, érzelmekben gazdag hétvége vár önre. Érdemes figyelni a megérzéseire, mert most különösen jól vezethetik. A családi programok örömet hozhatnak, és egy régi emlék is előtérbe kerülhet. Kedves oroszlán, most ön lehet a társaság középpontja, ahogy úgy általában. Hogyha a közösségi élményre készül, könnyen felkeltheti majd mások figyelmét. A hétvége ugyanakkor arra is lehetőséget adhat önnek, hogy egy fontos döntést nyugodtan átgondoljon. Kedves szűz, a részletekre való odafigyelés most sokat segíthet. Kiváló időszak ez a tervezésre, vagy éppen egy régi ügy lezárására is. Vasárnap pedig egy kellemes meglepetés is érkezhet. Kedves mérleg, a kapcsolatok kerülnek előtérbe ezen a hétvégén. Egy beszélgetés közelebb hozhat valakit önhöz, és új lehetőségek is megnyílhatnak. Érdemes időt szánnia arra, ami valóban feltölti. Kedves Skorpió, erős energiákat éleznek a csillagok. Ha valamiben változtatni szeretne, akkor itt a jó alkalom az első lépések megtételére. Hallgasson a megérzéseire, mert azok ritkán tévednek. Kedves nyilas, kalandvágy és kíváncsiság, ez jellemzi a hétvégéjét. Egy spontán program vagy kirándulás különösen jól sikerülhet. Új emberekkel is találkozhat ezen alkalmakon, akik bizony inspiráló hatással lesznek majd önre. Kedves bak, a hétvége a stabilitásról és a tervezésről szólhat. Most könnyebben átláthatja a következő hetek feladatait. Egy közeli személyi látogatása pedig sokat jelenthet a hétvége folyamán. Kedves vízöntő, friss ötletek és váratlan fordulatok, ezek, amik színesítik majd a hétvégéjét. Hogyha nyitott marad az újdonságokra, kellemes élményekben lehet része. Egy régóta dédelgetett terv pedig új lendületet kaphat. Kedves halak, a nyugalom és a belső harmónia kerülhet az előtérbe. Érdemes időt szánnia önmagára és azokra a tevékenységekre, amelyek örömet okoznak az ön számára. A hétvége végére pedig egy fontos felismerésre juthat önmagával kapcsolatosan természetesen. Lehet, hogy ehhez hozzásegítik a ma kedvence és a tegnap slágerei. Ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A madár csicsergésből szerintem nincs hiány, szép jó reggelt, de a ma kedvenceiből és a tegnap slágereiből sem. Ezek vannak velünk itt az egész nap folyamán a 105.1-en, de hogyha online formában szeretné meghallgatni a hamarosan következő híreket, akkor kattintson www.antrit.hu weboldalunkra, és ezen keresztül megteheti, hiszen hírszerkesztőnk érkezik a 7 órás információkról, de addig ne feledkezzen el Norbert és Cintia nevű ismerőseiről, ők ünnepelnek ma a nemzetközi ölelés napján. Szép jó reggelt, ébredjünk együtt itt a Rádió Antriton. Én hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit hozzá a következő órában, de majd csak a legfrissebb infok után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő, Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A terca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: 7 órás információk voltak június 6-án. Szép jó reggelt! Hogyha Norbert vagy Cynthia névre hallgatna, akkor istenetesen nagyon sokáig, hiszen június 6-a az ő napjuk, őket kell meglepni mindenféle cukisággal. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok szolgálni, illetve egy olyan program lehetőséggel, amelynek Dunakömlőd ad majd otthont, de hogy mikor, hol, kiket várnak, hozom a részleteket. Úgyhogy maradjon itt a 105.1-en. A stúdióban Gulyás Anita.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, ezen keresztül is hallgathatja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és nem marad le arról az infóról se, hogy Baba Klub lesz, ugyanis az I. és Gyula könyvtár Baba Klubjának soron következő összejövetelére hétfőn, azaz június 8-án kerül sor, méghozzá 10 órára várják az érdeklődőket a Tudásközpontban. Ezúttal Kovácsné Szabó Lívia gyermekkönyvtáros mesél, mondókázik, énekel majd, természetesen a gyerekeknek, akikre 3 éves korig számítanak a szervezők, meg persze a szülőkre is, hiszen ez nem egy gyermek megőrző, ez egy közös program anya vagy apa és a kis csemete számára, de a nagyszülők is bátran mehetnek a kisunokával, amíg anya egy kicsit kikapcsol a mindennapi szerepből. 10 óra 30-tól aztán Hurrá nyaralunk, ezzel a címmel Ábelné Sütő Erika védőnő tart majd egy előadást. Hát igen, gyermekkel nyaralni, erre szokták mondani, hogy ilyen nem létezik, mert hogy a szülő ilyenkor sem tud kikapcsolni, nem tud kilépni a szülő a védelmező szerepből, ilyenkor is non-stop készenlétben kell állni, 24 órán keresztül ott kell állni a gyermek mellett, fogni a kezét, figyelni rá, hallgatni a nyavajgását, hogy én most ezt szeretnék, azt szeretnék, ide menjünk, oda menjünk, ne pihenj anya, ne olvass anya, most fürödjünk, most labdázzunk, nem tudom, szóval szerintem mindenki számára ismerős. Erről fog előadást tartani a védőnő, ahogy már mondtam. Jó tanácsokkal fog szerintem szolgálni az érdeklődők számára. No, de ez majd csak akkor derül ki, hogyha részese lesz ennek a Baba Klubnak, amely az I. és Gyula könyvtár Baba Klubja, és a Tudásközpont ad majd neki otthont, méghozzá június 8-án hétfőn 10 óra 30-tól. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel vidítom azokat a szülőket, akik egy kicsit elfáradtak volna.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: Máton állítólag a napsütésé a főszerep a makedence és a tegnap slágerei mellett, időnként megjelenő felhőkkel azonban számolni kell ma is, de ezekből csak kezdetben délen, illetve délkeleten alakulhat ki elszórtan eső, illetve zápor. Hogyha arra tölteni az idejét, akkor esernyőt mindenféleképpen vigyen magával. Itt Szekszár térségében talán erről elfeledkezhetünk. Általában egyébként mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti Sopron környéki részre jellemzőek lesznek az élénk széllökések. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet, amelyről indulunk, ez 8 és 15 fok körül mozog, de délután egészen 24 és 29 fokig csúszik a hőmérő higanyszála. A bőrvédelem pedig még akkor is fontos, hogyha felhős az idő, ezt ne feledj el, mára is magas UV-sugárzást jósolnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink, a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk: akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ennyi volt a reklám.
6: Ez az Antrit reggel.
5: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
7: Computerov personalny sputnik.

0: kedvence és a tegnap slágereinek hallgatása mellett van valami programterve már a mai napra? Nekem van egy ötletem, ugyanis színes programokkal várja az érdeklődőket a mai Dunakömlődi falunap. A rendezvény már reggel 10 órától a hagyományos halászléfőző versennyel veszi kezdetét. Szerintem incsiklandó illatok lesznek, ízek meg pláne. 1:30-kor aztán köszöntik majd a vendégeket hivatalosan is, és ekkor kerül sor a főzőverseny eredmény hirdetésére is. Délután 2 órától elkezdődnek a színpadi műsorok, a Dunakömlődi Nyugdíjas Klub nyitja majd meg ezt a szórakoztatást, aztán 2:30-kor már Fekete László, Magyarország egyik legismertebb erős embere veszi át tőlük a stafítát, és tart majd bemutatót. Biztos lesznek szerintem meghökkentő pillanatai ennek a bemutatónak, szokott ilyeneket csinálni, Laci. 3:45-től aztán a legapróbbak lépnek a színpadra, a dunakömlődi óvodások, délután 4 órától aztán a parasztolimpiai játékos versenyszám következik. Ezt figyelhetik meg az érdeklődők, mert hogy nem csak játszani, de nézelődni is lehet. Azt nem tudom, hogy pontosan ez milyen versenyszámokat tartalmaz Dunakömlődön, de úgy általában a hagyományos vidéki élethez kapcsolódó feladatokat szokták feldolgozni ilyenkor humoros formában természetesen. Úgyhogy szerintem nevetésből nem lesz hiány ezen a parasztolimpián, a helyszín tehát Dunakömlőd. Az esti programok ezen a településen 19 órától a Magyar Operett Társulat előadásával kezdődnek, amit aztán 20 órától a Bestiák koncertje követ, de még nincs vége a programoknak, este 9-től MC Haver és a Techno lép a színpadra, a napot pedig DJ Anzló zárja hajnal egyik tartó zenés programjával. A gyerekekről nem feledkeztek el a szervezők természetesen, úgyhogy ők sem fognak unatkozni a nap folyamán, délután 2 órától várja őket az ugráló, vár az arcfestés és a csillámtetoválás a faluházban, a helyszínen pedig egész nap büfék, frissítő pontok és finomságok is rendelkezésre állnak majd. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, tehát a Dunakömlődi falunapra a mai napon, azaz június 6-án. Én a ma kedvenceit és a tegnap slágereit tudom szolgáltatni akkor is, hogyha autóba ülne és elindulna a településre. Ehhez viszont balesetmentes kilométereket.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Anna.

0: Nekünk egy újabb órája ér a végéhez lassacskán, de ne keseredjen el, hírszerkesztőnk érkezik a legfrissebb infókkal, többek között azt is megtudhatjuk tőle, hogy milyen időjárás vár ránk a mai napon, mit szervezzünk, tervezünk beltéri vagy kültéri programokat, de annyit megsúgok halkan, hogy szerintem inkább a kirándulásokon legyen a fókusz, viszont arról jó, hogyha tud, hogy magas az UV a mai nap folyamán is, így a bőrvédelemről ne feledkezzen el, és arról se, hogy a lelkének is kelt a feltöltődés, ehhez pedig kitűnő társként szolgálnak a ma kedvence és a tegnap slágerei, amelyek itt lesznek velünk 8 óra után is a 105.1-en, vagy online formában a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Jó reggelt, töltsük együtt a következő órákat is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigaretta fogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigaretta fogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigaretta fogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigaretta fogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Gulyás Anita vagyok, ezek pedig már a 8 órás információk voltak nálunk itt a Rádió Antriton. A ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában egy szuper jó, hamarosan indulós tartoló programot ajánlanék a figyelmébe, de aztán Bátaszék fontos nemes ügyét is megosztanám önnel, úgyhogy tartson velem itt a 105.1-en keresztül, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalra kattintva online formában. Számítok önre, rádiózunk egyet.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 105.1 a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ez a Rádió Antrit, ahol figyelmébe ajánlanak egy programot, amely a mai délelőttön kerül megrendezésre. Szekszárd város kiemelt művészeti együttesének évzárójára kerül sor, méghozzá délelőtt 10 órától. Ez egy különleges táncművészeti esemény lesz. Egy igazi élmény várja majd az érdeklődőket, méghozzá szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Itt rendezik meg a PTE így gyakorló általános iskola, ami és gyakorló óvoda táncművészeti tagozatának koncertvizsgáját, amely egyben a tanév méltó záró eseménye is. Természetesen ingyenes a belépés, bárki számára megtekinthető ez a színvonalas műsor. A színpadon 160 növendékkel lehet majd számolni, összesen 17 évfolyam mutatja be az elmúlt hónapok munkájának legnagyobb, legszebb eredményeit, gyümölcsét. Az előadás a kitartásról, a fejlődésről és a tánc szeretetéről szól, miközben a közönség változatos koreográfiákon keresztül kaphat betekintést a fiatal tehetségek munkájába, akik szerintem talán ön is tudja, hogy mennyi munkaórát fektettek bele abba, hogy ezek a produkciók megszülethessenek. Egyébként a gálának különleges vendégei is lesznek, a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei, akik produkciójukkal tovább emelik majd ennek az eseménynek a színvonalát. A koncertvizsga ingyenesen látogatható, ahogy már mondtam, így minden érdeklődött szeretettel várnak június 6-án, azaz ma, 10 órától a Babits Mihály Kulturális Központ színház termébe. A PTE így egy gyakorló általános iskola, ami is gyakorló óvoda táncművészeti tagozatának koncertvizsgájára.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Bence és a tegnap slágerei mellé a mai napra 28 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok, amihez bizony magas UV-sugárzás is társul, így a déli órákban 11 és 15 óra között lehetőleg kerülje a tartós napozást, és hogyha teheti, akkor inkább tartózkodjon árnyékban. Szabadtéri programok során pedig célszerű ilyenkor a világos, könnyű ruházat mellett dönteni, széles karimájú kalapot vagy sapkát, valamint UV-szűrös napszemüveget figyelni. Ez utóbbival azért gyakorta próbálunk spórolni, pedig higgyel, nem érdemes. Ez általában a jobbik esetben egyszeri nagyobb befektetés, hogyha az ember vigyáz rá, akkor jó sokáig szolgálhatja egy jó napszemüveg. Na de, fontos a megfelelő fényvédelem is. Használjunk legalább 30, de inkább 50 faktoros naptejet, amelyet rendszeresen, különösen fürdés vagy erős izzadás után ismét fel kell vinni a bőrünkre. Ezt is hajlamosak vagyunk elfelejteni. Reggel bekenjük magunkat, vagy éppen strandolás előtt, aztán utána valahogy úgy elfeledkezik róla az ember, pedig ezt is szem előtt kell tartani. A nagy melegben, amellett, hogy a bőrünkre ügyelünk, folyadékpótlásra is oda kell figyelni, valamint a gyermekekre és az idősekre, mert őket azért sokkal jobban megviselheti a nagy meleg. A túlzott UV-sugárzás pedig nem csak leégést okozhat, és nem csak a gyerekeknél és az időseknél, hanem bizony az erős szervezetnél is, amely aztán hosszú távon növeli a bőr idő előtti öregedésének és a bőrrák kialakulásának kockázatát is, ezért fontos komolyan venni a bőrvédelmet. Akár csak a jó zenéket, amelyekből nincs hiány itt az FM 105.1-en, a ma kedvenceim és a tegnap slágerei kitartanak mellettünk szombaton is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
4: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: kedvence, és a tegnap slágerei után pedig ismét egy olyan nemes ügyre hívom fel a figyelmét, amely mellé remélhetőleg jó sokan odaállnak. Júniusban ismét egy nemes ügyet támogathat, hogyha bátaszék felé járva magával viszi a műanyag palackokat, amik hát azért otthon könnyedén fel tudnak halmozódni. Bátaszéki közösségi palackgyűjtés keretén belül az összegyűjtött visszaváltható műanyag palackok után járó bevétel ezúttal a Bátaszéki Polgárőr Egyesületé lesz, majd ők fogják megkapni, de hogy mi is ennek a menete? Bár már többször ejtettem róla szót így a hétvégék folyamán, mert hogy időről időre, hónapról hónapra mindig más szervezetnek gyűjtenek. Nos, hogyha ön is szeretne a kezdeményezés mögé állni, akkor önnek annyi a teendője, hogy otthon összegyűjti ezeket a palackokat, majd Bátaszéken a könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe viszi vissza, és ezzel darabonként 50 forinttal támogatja a Bátaszéki Polgárőr Egyesületet, illetve munkájukat. Egyébként ezeket a visszaváltásokat lehet időzíteni mondjuk hétvégére, mert hogy Bátaszéken is azért számos kiránduló helyet tud találni a család, és így össze lehet kötni a kellemeset a hasznossal. A szervezők egyébként a sok önkéntes munkára hívják fel a figyelmet, amit az Egyesület végez a településen. A polgárőrök a város biztonságáért vannak, ezt bizonyára ön is tudja. Jelen vannak a helyi rendezvényeken, segítik a közlekedés biztonságot, vigyáznak az értékekre, és nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy nyugodt és biztonságos környezetben élhessenek a bátaszékiek. A segítség tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas műanyag palackokat a bátaszéki könyvtárnál elhelyezett gyűjtőkonténerbe kell bedobni, minden egyes palack támogatást jelent az Egyesület számára. Hogyha teheti, nem máshova vigye a palackokat, hanem Bátaszékre, és ajánlja fel azokat a polgárőrség javára. Egy gesztus, amely sokat tehet azokért, akik önkéntesen dolgoznak Bátaszékért és az ott élőkért. Június végéig él egyébként ez az akció. Én pedig pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, akár az otthon töltött időhöz, akár a pihenéshez, akár az úton lévőknek, de nekik azt kívánom, hogy balesetmentesek legyenek a kilométerek.
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Fény.
1: Rendületből nincs hiány, mert ugye a ma kedvence és a tegnap slágerei ezt diktálják számunkra. Nem tudom, hogy hogy áll az ébredezéssel. Nézte egyáltalán az órát? Hamarosan 9 óra, úgyhogy hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal érkezik, és hétvége szombat gyanánt jön a főzőcskézős óránk, amelyet együtt tölthetünk itt a 105.1-en, vagy online formában a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Ennek a mai főzésnek a fókuszában most a citrom fog állni, szerepet kap majd a főétel és a desszert tekintetében is, és hogyha felkeltettem az érdeklődését, ne hagyj Isten, önnek is lenne valami szuper jó citromos receptje, akkor ezt semmiképp ne tartsa magába, Facebook Messengerünkön keresztül ossza meg velem. Most viszont jön hírszerkesztőnk a 9 órás információkkal. Én várom vissza a következő órában is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Készen állsz Szexárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szexárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szexárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szexárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szexárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a Keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A Kékszalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Ez a mai nap szól a barlangokról, az ölelésről, mert hogy ezeknek a világnapja van, de természetesen a szintiákról és a norbertekről is, mert hogy ők ünnepelnek. Június 6-án, 9 óra múltán a stúdióban Gulyás Anita, együtt tölthetjük ezt az órát receptekkel, illetve jó zenékkel, úgyhogy ha nem lenne ötlete a mai vagy a hétvégi menü tekintetében, és szereti a citromot az ételekben, akkor maradjon velem, de egyébként Facebook oldalunkon is kint lesznek ezek a receptek, úgyhogy nem kell jegyzetelni. Remélem, hogy tetszeni fognak. Hamarosan hozom a részleteket a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggel!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: kedvenceim, és a tegnap slágerei, ezek szólnak a szombat délelőttünkben, reggelünkben, kinek mit jelent ez a 9 óra utáni időszak. Az biztos, hogy ha a főzésre gondolunk, akkor ez már mindenféleképpen az előkészületek ideje. Ha pedig ötlet hiány lenne, akkor én most hozok egyet, méghozzá citromos vajas sült hallal készültem, legalábbis ennek a receptjével. Így az étteren keresztül 800 g alaszkai tőkehal filére, vagy éppen pisztrángra van szükségünk. Sóra, borsra, ízlés szerint 200 g lágy vajra, 2 darab citromra, és 1 csokor petrezselyem, vagy éppen rozmaring ágra. Ne adj Isten kakukkfűre, kinek melyik fűszere áll közelebb az ízlés világához. Fektesse a kiolvasztott, lecsepegtetett halszeleteket egy sütőpapírra a délelt tepsire, és sózza meg. A pisztrángot érdemes beírdalni is. A vajat pedig ki kell keverni egy citrom reszelt héjával, a levével, valamint a finomra vágott zöld fűszerekkel, és egy jó adag frissen tört borssal. Aztán ezzel a fűszeres citromos vajjal kell megkenni a halszeleteket, rápakolni a felkarikázott citromot, és már mehet is a 220 fokra előmelegített sütőbe, ahol grill funkción körülbelül egy olyan 15 percig kell sütni. Ízlés szerinti körettel lehet tálalni, mehet hozzá a rizs, a krumpli püré, a sült krumpli, a friss saláta, vagy ezek egyvelege, kinek melyik ízlik jobban. Nekem egy rossz tapasztalatom van ezzel az étellel kapcsolatban, azóta óvatosan bánok a citrommal, ugyanis egyszer túltoltam a citromkarikákat, és hát egy kicsit kesernyés íze lett az ételnek. Azóta azért tényleg módjával bánok csak vele, hogyha citromos vajas halat készítek. A halfogyasztási statisztikai adatok viszont elkeserítőek, annak ellenére, hogy rengeteg jótékony hatással bír a szervezetünkre. Nos, ezekkel jövök majd, de csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei után.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei előtt hallott halas recept kint van a Facebook oldalunkon is, érdemes megfontolni az elkészítését. Ugyanis a legfrissebb adatok szerint Magyarországon az egyfőre jutó éves halfogyasztás 2024-ben 6,1 kg volt. Ez ugyan növekedést jelent a 2023-as 5,8 kilóhoz képest, de még mindig jóval elmarad az európai és a világ átlagtól. Ugyanis az európai átlag a mi halfogyasztásunknak több, mint a háromszorosa. Azért ez jóval több, pedig a hal egy kiváló fehérje forrás, gazdag omega 3 zsírsavakban, és rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív és az agy egészségének megőrzéséhez is. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezen felül pedig úgymond pikpak elkészíthető, mert hogy az előbb említett citromos vajas hal is mindennel együtt nagyon maximum egy 40 perc alatt kész van. Pedig hát a tengeri és egyes édesvízi halak értékes omega 3 zsírsavakat tartalmaznak, amelyek támogatják a szív és az érrendszer egészségét, valamint kedvezően hatnak az agyműködésre. Tudom, hogy ezt már említettem, de azt hiszem, hogy ezt fontos hangsúlyozni. És hát gazdag D-vitaminban, jódban, szelénben is, amelyek fontos szerepet játszanak az immunrendszer működésében és az egészség megőrzésében is. A szakemberek ezért javasolják hát, hogy hetente legalább egy-két alkalommal kerüljön hal az asztalunkra. A rendszeres fogyasztása nem csak változatosabbá teszi az étrendünket, hanem hosszú távon hozzájárulhat egészségünk megőrzéséhez is. Akár csak a citrom, ami egy apró, de nagyon értékes gyümölcs, többféleképpen is támogatja a szervezet, úgyhogy desszertünk alapját is, vagy éppen koronáját is. Ez fogja majd képezni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
10: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
11: Ez az Andrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei előtt pedig ott hagytam abba, hogy milyen szuper gyümölcs a citrom. Most ezt fogja majd a süteményünknek a koronáját képezni. Egy hagyományos levegős piskóta alapra ültetjük majd az üde citrom ízt. Ezzel fogjuk kombinálni, úgyhogy szerintem ennél nem is kell több egy hétvégi délutáni sütizéshez. Bőven van ideje összedobni, akár még ebéd előtt, vagy ebéd után. Ez lesz a citromos szelet, amelyet közösen készíthetünk el. A piskótához 6 darab tojás, 6 evőkanál kristálycukor és 6 evőkanál finom lisztke. A krémhez pedig 400 g görög joghurt, 2 darab citrom reszelt héja, 1 citrom leve, 200 ml hideg habtejszín és 2 zacskó habfixáló. A tojásokat ketté kell választani, a fehérjéket kemény habbá verni, a sargáját pedig a cukorral habosra keverni, amíg világos, krémes állagú nem lesz, majd aztán óvatosan hozzáforgatni a felvert tojáshabot, mint egy szuper jó piskó, tehát szerintem ezt nem kell önnek útmutatóval alátámasztani, hogy hogy is kell elkészíteni, de azért megosztom a receptet. Aztán ezután több részletben kell hozzáadni a lisztet, finoman el kell keverni, hogy a massza levegős maradjon. Sütőpapírral bélelt, körülbelül 30x20 cm-es tepsibe simítjuk ezt a piskótát, és 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt készre sütjük. Meg kell várni, amíg kihűl, de ez idő alatt elkészíthetjük a krémet, bár azt hiszem, hogy a krém előbb elkészül, mint ahogy a piskóta kihűl. Ne legyen türelmetlen, várja meg, amíg teljesen ki fog hűlni ez a piskóta. Szóval, hogy a krémhez a görög joghurtot kell elkeverni a citromok reszelt héjával és annak levével, aztán a hideg habtejszínt kemény habbá kell verni, amihez mehet a habfixáló is, ezt nehogy kiadja. A felvert tejszínt pedig óvatosan a citromos joghurthoz kell forgatni, aminek köszönhetően egy egynemű krémet kapunk majd. A kiült piskótára rá kell kenni a krémet, mehet a hűtőbe, itt legalább egy 2-3 órát pihentesse, de az az igazi, hogyha egy éjszakán át hagyunk egy kis időt a süteménynek, hogy összeérjenek az ízek. Folytágyat kívánok ehhez a citromos szelethez, amelynek receptjét megtalálja Facebook oldalunkon. Jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Itt a 105.1-en.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: egy nagy öleléssel búcsúzom, a ma kedvence és a tegnap slágerei maradnak. Azért az ölelés, mert június 6-a az ölelés világnapja, de ne feledkezzen el a Cintiákról és a Norbertekről, mert hogy ők a mai névnaposok, illetve arról se, hogy a zenék a továbbiakban is itt lesznek és szolgálják a jó kedvét, akár egy kerti partit, akár az ebédhez való készülődést, akár csak a lazítást, szerintem mindenféleképpen jól jönnek ezek a dallamok. Én holnap reggel 6-tól várom ide a 105.1-re vissza, mert hogy akkor újra együtt ébredhetünk. Stúdió vendégeim is lesznek természetesen, mert hogy vasárnap lévén jön a magazin műsorunk, hogy kik lesznek a vendégek a mai délután kiderül közösségi oldalunkból, és az ebben az órában hallott recepteket is szintén megtalálja Facebook oldalunkon, amelyet, hogyha eddig nem követett be, akkor tegye meg, higgyel érdemes, pörgesse végig egy kicsit az idővonalat, rájön, hogy nem állítok valótlant. Én Gulyás Anita voltam, jó hétvégét kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Coreotec autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A csúcsérték 23 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Figyelj, Szekszárd! 10 éves a dress code. Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szekszárd, Tinódi utca 6.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 százaliteres Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velünk!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezmény előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan! Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől! A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk Akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márkafüggetlen Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Rács mögött a visszaeső tolvaj, elkezdődnek a Fadi strand kivitelezési munkálatai, szeles idő és záporok is lehetnek szombaton. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Egy korábbi bűncselekmény elkövetéséért volt bűnügyi felügyeletben az a férfi, akit újra elfogtak lopás miatt. A tolnai rendőrösön indítottak nyomozást a napokban két helyi lakos feljelentése alapján. A sértettek lezárt lakrészeibe hatolt be az akkor még ismeretlen tolvaj. Az egyik helyről mobiltelefont, a másikról nyakláncot, órákat, szeszes italt, üdítőt és ruhaneműket vitt el. A nyomozók rövid időn belül azonosították a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható általuk jól ismert 40 éves helyi lakost, akit elő is állít. A férfi kezdetben tagadta, hogy bármit is elemelt volna, de később részben elismerte a lopásokat. Nem ez volt az első eset, hogy szembe találta magát a hatóságokkal. Az elmúlt években hosszabb időt töltött börtönben, legutóbb lopások miatt volt előzetesben, tavaly őszóta pedig bűnügyi felügyeletét rendelték el. A férfit azonban ez sem riasztotta vissza attól, hogy tovább folytassa tevékenykedését. A tolnai nyomozók kihallgatása után őrizetbe vették a visszaeső tolvajt, és kezdeményezték a letartóztatását. Nyílt napot tartott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken a Tarcsai utcai objektumánál, ahol különféle programok segítettek még közelebb hozni a rendőri hivatást az érdeklődők számára. A részletekről dr. Tumri Gábor megbízott rendészeti rendőrfőkapitány helyettest kérdeztük.
7: Mai rendezvénytől mindenképpen azt várnánk, hogy kicsit népszerűsítsük a mi hivatásunkat, a mi szakmai tevékenységünket. Ezt szeretnénk bemutatni az érdeklődő fiatalok számára. Minden rendészeti iskolát meghívtunk, és meghirdettük nyílt forrásokon és az interneten is, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a mai nyílt napunk. Ebben az évben terveztünk először ilyen jellegű nyílt napot, és ezt szeretnénk majd a további években is tovább vinni. Abszolút senki elől nem zárkózunk el, bárki megtekinteti ezt a nyílt napot, aki úgy gondolja, hogy szeretne betekintést nyerni a szakmai munkánkba, egész nyugodtan jön és várjuk szeretettel. Szerettük volna nagyon sokszínűvé tenni ezt a mai napot, hogy ne csak egy szokványos toborzó vagy olyan szakmai tevékenységet mutassunk az érdeklődőknek, ami egyébként mondjuk úgy idézelben mindennapos, hanem egy kicsit úgy színesíteni, hogy a repertoárunkat felvonultatni és mindenképpen betekintést nyújtsunk olyan szakterületekre is, ami eddig nem feltétlenül volt látható. És készültünk meglepetés ajándékokkal is a gyerekek számára, készültünk meglepetés járművekkel is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a rendőri hivatás, a rendőri szakma egy olyan egyedi és különleges hivatás, amiért én is jelentkeztem több mint 20 évvel ezelőtt. Én ezt fontosnak tartom, és elsősorban az a fajta szolgálat, amit a lakosságért, a társadalomért teszünk, ez mindenképpen előremutató.
6: A Paksi Közlekedési Kft. Tájékoztatja az utazó közönséget, hogy 2026. június 6-án szombaton 7 órától üzemzárásig lezárják a Dunakömlődi Béke utca faluház előtti szakaszát a Dunakömlődi falunap rendezvényei miatt. A lezárás ideje alatt autóbusszal nem lehet majd beközlekedni a Béke utcába, ezért a társaság autóbuszjáratai ebben az időszakban a következő alternatív útvonalon közlekednek. Az egyes vonalon a 7 óra 15 perctől Dunakömlőd felé induló buszok nem érintik a Dunakömlőd óvoda megálló helyet. Az egyes vonalon pedig a 7 óra 45 perctől a Gesztenyés utca felé közlekedő buszok nem érintik a Dunakömlőd Szabadságút és a Dunakömlőd óvoda megnevezésű megálló helyeket, viszont érinteni fogják a Paks Dunakömlőd autóbusz váróterem megálló helyet a 6-os számú fő közlekedési úton. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Dombováron rendezett városi megemlékezésen a trianoni békediktátum következményeire emlékeztek, valamint a magyarság összetartozásának erejére, értesültünk a város közösségi oldaláról. A Nemzeti Összetartozás terén tartott ünnepségen megemlékező beszédet mondott Erki Nagy Tibor helytörténész, tipográfus, Dombovár díszpolgára, aki gondolataiban felidézte a történelmi események jelentőségét és hangsúlyozta a Nemzeti Összetartozás eszméjének időtálló üzenetét. Az ünnepi műsor méltó keretet adott a megemlékezésnek. A Tolna vármegyei SC Apácai Csere János technikum és kollégium tanulói színvonalas előadással működtek közre. A megemlékezés résztvevői koszorúzással és főhajtással fejezték ki tiszteletüket mindazok előtt, akiknek sorsa összefonódott nemzetünk történelmének egyik legmeghatározóbb eseményével. A közös emlékezés ismét megerősítette, hogy a határokon átívelő nemzeti összetartozás ma is közös értékünk és felelősségünk. Fadnagyközség tájékoztatja a lakosait, hogy a június 8-i héten megkezdődik a Faddi strand kivitelezése, tudtuk meg Fadd Facebook oldaláról. A munkálatok előkészítéseként kérik mindazokat a csónak tulajdonosokat, akiknek csónakja a komp kikötő és a régi strand területe közötti szakaszon található, hogy ezt mielőbb szíveskedjenek eltávolítani a helyszínről. A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a terület előkészítése, ezt követően pedig a kivitelező fokozatosan átveszi és munkaterületként használja majd az érintett part. Szakaszt. A kivitelezés várhatóan mintegy 6 hónapot vesz igénybe, ez idő alatt az érintett területen korlátozásokra és a megszokott használat változására lehet számítani, kérik a lakosság, valamint az érintett csónak tulajdonosok türelmét, együttműködését és megértését. A Tarkásci házatáján mindig történik valami, az elmúlt időszakban több jelentős nemzetközi hírnévvel rendelkező játékost igazoltak le, illetve lejáró szerződéseket hosszabbított meg a csapat. Ezekről kérdeztük Szabó Noémit, a Tarkásci Szexárd szakmai és sportigazgatóját.
8: A 2026-27-es szezonra gyakorlatilag a teljes magyar magunk kész van a felnőtt csapat tekintetében. 5 játékosnak van szerződése, ők maradnak, Dombai Réka, Bal Dominika, Holsz Rebeka, Szűcs Zsépi és Nyári Döniz, illetve Hencsik Adrien és Pomsár Anna csatlakozik még a felnőtt csapathoz, így 7-en, illetve van már több nagyon jó igazolásunk, a legütősebb azt gondolom, hogy a pécsi bajnok csapatból Rátkai Eszter személye, akire első számú irányítóként egyes poszton számítunk majd. Szintén a magyar bajnok Pécs csapatából teszi át a székhelyét a bedobó Tóth Orsi, úgyhogy neki is nagyon örülünk. Center poszton is igazoltunk egy magyar játékost a Vasas Akadémiából, Jáni Zsófia személyében, és egy fiatal, igen tehetséges hölgyet is sikerült megszerezni Székesfehérváról, talán ő a legismertebb Dávid Mia, Dávid Kordélnak, híres NBA-t megjárt kosárlabdázónak a kislánya. Úgyhogy így gyakorlatilag teljes a keret. Még egy fiatal magyar játékoson dolgozunk, vele még nincs aláírt szerződésünk, de ezzel a honi játékosoknak a kerete kész, és nem 4 légióssal szeretnénk majd nekivágni, csak 2-vel a következő szezonnak. Rajtuk még elég sokat kell dolgozni, úgyhogy ez a június-július hónap megy majd arra rá, hogy center poszton, 4-es-5-ös poszton, tehát magas poszton bevethető légiósokat szeretnénk majd igazolni. Ezen dolgozik a teljes szakmai vezetés.
6: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A légmozgás általában gyenge mérsékelt marad, de kezdetben északkeleten élénk lesz az északi a szél, valamint záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak még elő átmenetileg élénk, erős széllökések. Szexádon kora reggel 9-17, délután 22-28 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió
9: Andrét, FM 101. Elmúlt már DL csoda, szép hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs, maradok és a mikrofonnál egészen este 6-ig, és hozom a hasznos információk mellett persze a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Miles Smith-tel és a Stargazing-nel indítunk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Csodaszép szombat délutánt kívánok, ez bizony a Rádió Antrit, ahol pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei megállás nélkül. És most egy olyan dal, ami kellemesen lelazít minket akár a nyári hangulat kellős közepén is. Egy belevaló veterán zenésszel, Phil Collins-szal, még a 80-as évekből. Itt az In the Air Tonight.

0: Ez itt a Rádió Antrit, ahol bizony a ma kedvencei és a tegnap slágerei zakatolnak, természetesen megállás nélkül. Vannak helyek, ahol egyébként nem olyan egyszerű a helyzet, mint nálunk. Voltak már azért itt melegek az elmúlt hetekben. Pakisztánban például 50 fok fölé kúszott a hőmérséklet az ország déli részén, ahol a nyári hőség amúgy sem ismer kegyelmet, de azért ez úgy eléggé durva. Egész pontosan volt olyan hely Szindh tartományban, Dadu városában, ahol kerekítve 52 fokot mutattak a hőmérők abban a térségben. Hát az azért már strandoláshoz is meleg. Szerintem nyugodtan maradhatunk annyiban. És persze abban, hogy Summer zenéje kiváló, azonnal jön az Andres.
1: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egész hétvégén pörögnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a Rádió Antriton. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Azonnal hozom a legizgalmasabb program lehetőségeket, előtte pedig még egy fiatal világsztár Summer indítja a zenei folyamot. Itt az Andres!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Csodaszép hétvégét kívánok, ez a Rádió Antrit, ahol bizony a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk. Nézzük a legizgalmasabb, legkiválóbb program lehetőségeket természetesen. Lehet menni a mai nap folyamán akár moziba is. Érkezik majd délután 3 óra is tartal a varázslatos titokfoka, majd délután 5 órától a Michael a vetítővászon, este 7:30-tól pedig egy amerikai horrorfilm a megszállottság. Ezen túlmenőleg el lehet még látogatni a következőkben a Kulturális Központ színház termébe is, ahol június 13-án este 6 órától az Apostol Nem tudunk élni nélkületek előadása nézhető meg. Jó szórakozást kívánok hozzá! Most jönnek hozzánk a legfontosabb információk, aztán egy óra után már Benson Boone-nal kezdünk. Sorry, I'm here for someone else.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
0: Autolargo Kft. Szexárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Koronavírus stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a Keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ókorukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak délen, délkeleten alakulhat ki esőzápor. Általában mérsékelt lesz a szél, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. 23-28 fokot mérhetünk napközben.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt egy óra, örülök, hogy együtt töltjük a szombat délutánt. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Rengeteg hasznos információt és jó zenét fog hallani ebben az órában. Apropó jó zenék, Benson Boone 2025-ben megjelent kislemeze, ami az albumának egyik vezető dala volt. Sorry, I'm here for someone else.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja a hétvégén. Jó lazítást, jó pihenést kívánok, és ameddig otthon mondjuk rendezgetjük a dolgainkat, vagy éppen dőlöngélünk a kajakumában, én hozom az igazán kiváló dallamokat. Például a skót énekes Luis Capaldi 2019-ben megjelent dalát. Ez egy személyes tragédiát dolgoz fel. Az unokatestvérének öngyilkossága inspirálta, és a dalszöveg azt a kérdést járja körül, hogy vajon meg lehetette volna előzni a veszteséget. A szám világszerte nagy sikert aratott, és Luis Capaldi igazi érzelmi mélységekbe tud lehúzni, de onnan felemelni is. Luis Capaldi és a Before You Go következik.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

Köszönöm, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét, jó pihit, jó lazítást kívánok, és természetesen a legjobb zenékkel igyekszem azért a hangulatot megcsinálni. Például most egy kicsit időt fogunk utazni, nem olyan nagyon-nagyon, csak egy 10 évet nagyjából a Coldplay 2015-ös kislemeze érkezik, ami bizony már a streamingen hódította meg a hallójáratainkat. Nagyon-nagyon szerettük, maga ez a dal vidámságot és felszabadultságot hoz, és hát persze a videóklip, az is valami különleges volt, nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik rá, ilyen hatalmas animált majmok zenélnek magában a kisfilmben, és emiatt amúgy világszerte hatalmas figyelmet kapott. Az Adventure of a Lifetime a Coldplaytől azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám.
8: Jó hétvégét, ez a Rádió Antrét. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Most épp egy olyan dalt, amit már több mint 10 éve éneklünk. Itt a Coldplaytől az Adventure of a Lifetime.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrét.

Köszönöm, hogy a Rádió Antrittal tölti a hétvégét. Pihenünk, lazítunk, én pedig mondom a legizgalmasabb információkat még a 2 órai hírek előtt is. Így június elején már nagyon sokan elkezdték tervezgetni a nyaralásukat. Képzeljék el, mint egy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év hasonló időszakához képest. A városlátogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal elmaradt a tavalytól. Hát kinek mi, ugyebár a legfőbb szempont, amúgy a top úti célok között a meglepetés Tirana, amely a foglalási lista 24. helyéről a 7. helyre ugrott elő. Tehát nagyon sokan mennek még Dubrovnikba például, a városlátogatók közül meg ugye Róma, Párizs, ezek mind-mind klasszikus célpontok. Jó szórakozást, hogyha ön is tervezni már az évi nyaralást, nálunk pedig a folytatásban is csak a legnagyobbak. A híreket követően majd Diana King és az I Say a Little Prayer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, Dobpepe! Hétfőked!
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizz velük!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor zivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrész, FM 101.
6: Együtt a hétvégén is, még 2 óra után is. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Egy igazi belevaló dallal kezdünk, amit Diana King, a jamaikai énekesnő adott elő. 1997-ben dolgozott fel egy korábbi klasszikust, és így vált világhírűvé. A Say a Little Prayer.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

hétvége, akkor Rádió Antrit, akár még a kajakóma után is, vagy éppen annak a közepén. A Brit Hearts Duo pedig nagyon sokat hozzátehet most az érzelmi ingadozásainkhoz. A most következő dal egy ilyen picit dark, szintipop hangzású, melankólikus, de nagyon fülbemászó. Természetesen a szám több európai országban is hatalmas siker lett. Németországban, Svájcban, Ausztriában. A dal a 2010-es évek elejének egyik meghatározó zenéje lett, amit azóta többen is feldolgoztak és ismét világhírűvé tettek. De ez most az eredeti és az utánozhatatlan Hertz felvétel. Jön a Wonderful Life.

Örülök, hogy együtt töltjük a hétvégét, hiszen a Rádió Antrit szól a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Lazíthatunk, pihenhetünk egy picikét. Nem tudom, ki mennyire emlékszik rá, hogy milyen brutális meleg volt már május utolsó napjaiban. Utolsó egy hetén, azért talán itt még mi nem mondhatjuk azt, hogy nagyon brutális, de azért megéreztük a hatását, elindultak a klímaberendezések. Hát Párizsban egyébként már gyakorlatilag történelmi volt a május vége. Május 23-a után minden nap 32 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, ami azért durva. Hát remélem, hogy lesz egy kis nyugtunk a nyáron, de majd látjuk. Az biztos, hogy én most hozom Harry Styles felvételét, a késő esti beszélgetések ideje alatt még talán ideális az időjárás. Late Night Talkin azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Harry Styles 2022-es kislemeze érkezik. Egy nagyon-nagyon vidám dal, nagyon sokan szerették. Amerikában például a Billboard 100-as lista 3. helyét is elérte el. Late Night Talkin!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk. Na meg persze mondom a program lehetőségeket. 5 órától ma a Szexárdi moziban a Michael című angol-amerikai életrajzi film lesz a vetítővásznon. Este 7:30-tól pedig egy amerikai horrorfilm a Megszállottság tekinthető meg. Ezen túlmenőleg el lehet látogatni majd a Művészetek házába, ugyanis június 13-án első alkalommal rendezik meg Szexárdon a Kórusok éjszakáját, melyen több mint 140 énekhang csendül fel 5 kórus közreműködésével. Jó szórakozást kívánok! 3 órakor friss információk, utána pedig a sosem öregedő Madonna, tőle a Give It To Me!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Vádat emeltek egy díler ellen, szabadidős lovasverseny Pörbölyön. Vasárnap újra itt a nyár. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. június 6-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Egy 2025. márciusában elfogott helybeli férfinak jelentős mennyiségre elkövetett, kábítószerkereskedelem büntette, és járművezetés bódult állapotban vétsége miatt kell felelnie. Mint arról korábban már hirtattunk, 2025. március 25-én a rendőrök igazoltattak egy helyi férfit Bonyhádon, a Börzsöny utca 35 szám előtt, és az autójában 106,63 gram droggyanús fehér port találtak üvegtárolóban, továbbá 2 rózsaszín tablettát KGB felirattal, ezeket lefoglalták. A 46 éves sofőr szemmel láthatóan kábult volt, ezért mintavételre állították elő. A férfi tartózkodási helyén tartott kutatás során a nyomozók lefoglaltak további 124 gram fehér port, összesen 404 gram ismeretlen zöld növényi származékot több nylonzacskóban, 8 barna téglalap alakú összesen 760 gramnyi gyantát és egy sárga tablettát, valamint 2 mobiltelefont, egy tabletet és 140 ezer forintot. A gyanúsított beismerte a bűncselekményt, de nem tett vallomást. Őrizetbe vételét követően hosszú időt töltött letartóztatásban, jelenleg bűnügyi felügyeletben várja ügye elbírálását. A lefoglalt anyagokról a szakértő megállapította, hogy kábítószerek. Hatóanyag tartalmuk és tömegük alapján megalapozott a gyanú a jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem büntetére is, valamint a járművezetés bódult állapotban vétségre. A tiltott anyagokkal kereskedő férfi több millió forintos bevételre tett szert. A bonyhádi rendőrkapitányságon a napokban fejezték be a vizsgálatot, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet. A Tolna vármegyei szakképzési centrum pedagógus napi ünnepségén megköszönték azoknak az oktatóknak és munkatársaknak az áldozatos munkáját, akik nap mint nap a jövő generációért dolgoznak az intézményben. Az ünnepségen számos kancellári és főigazgatói elismerést adtak át a centrum iskoláiban dolgozó pedagógusoknak és munkatársaknak. Az év oktatója díjat, amelyet idén második alkalommal ítéltek oda, Gyergyovics Triposzki Dóra Beáta mentor oktató, az első István középiskola pedagógusa vehette át. A szakképzési centrum eredményes tanévet zárhat, de a sikerek mögött nem csupán a díjazottak munkája áll. A közös eredmények valamennyi oktató, nevelő, szakmai és technikai dolgozó elkötelezett, kitartó munkáján alapulnak. Pedagógus nap alkalmából Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere megköszönte a város valamennyi oktatási intézmény dolgozójának a tanév minden fáradtságát, türelmét, odafigyelését és szakmai elhivatottságát. Fontos, hogy tudják, amit tesznek, annak súlya és jelentősége van. Munkájukkal nem csak tudást adnak át, hanem embereket formálnak, közösségeket építenek és hozzájárulnak városunk, térségünk jövőjének alakításához. A Nemzeti Összetartozás napján Bátaszéken is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulójára. Az ünnepségen a Bátaszéki Zeneiskola növendékének hegedűjátéka, Schmidt László, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület elnökének gondolatai, valamint Reményik Sándor versének előadása segített felidézni a múlt fájdalmát és megerősíteni a nemzeti összetartozás üzenetét. Az ünnepi beszéd arra emlékeztetett, hogy a Nemzeti Összetartozás napja nem csupán a múlt fájdalmáról szól, hanem a túlélésről, a megmaradásról és az egymás iránti felelősségről is. Ahogyan elhangzott, minden magyar felelősséggel tartozik minden magyarért. Ez a felelősség a mindennapokban, a figyelemben, a szolidaritásban, a közösségeink támogatásában és nemzeti értékeink megőrzésében mutatkozik meg. A bátaszéki megemlékezés méltó példája volt ennek az összetartozásnak. Különösen felemelő volt látni, hogy a város különböző közösségei, a székelyek, a felvidéki magyarok, a német nemzetiségi közösség és a roma közösség tagjai együtt emlékeztek, együtt hajtottak fejét és együtt erősítették meg azt az üzenetet, hogy közös múltunk és közös jövőnk összeköt bennünket. Június 2. hetének főszereplője a Babits Mihály Kulturális Központ Színház terme lesz, hiszen színházi előadások és koncert is várja a kultúra szerelmeseit. A programokról bővebben Gödrey Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője beszél.
6: A következő hét az programokban, színes és tartalmas programokban gazdag hét lesz, és ennek a hétnek az egyik, ha fogalmazhatok így, főszereplője, ha lehetek ilyen stílusos, a Babits Mihály Kulturális Központ Színház terme. Június 9-én kedden érkezik a Loop színházi társulás James Fritz 4-12 című darabjával, amelynek szereplői Lengyel Tamás, Villus Dolka, Váradi Gergely és Trier Beatrix. Ezzel indulunk, aztán maradunk majd a színház teremben, ugyanis június 10-én kerül sor, szintén, ahogy mondtam is az előbb, a színház teremben a Pocahontas című darab bemutatójára, ez egy szerdai nap, 14 óra 30 perckor a kisiskolás bérlet 4. előadásának keretében Topolcsányi Laura és Marát Viktor darabját, a Pocahontast lehet megtekinteni. Nagyon fontos, hogy ugye, ahogy az előbb is említettem, ez a kisiskolás bérlet 4. előadása, és a folytatásban is ez a darab lesz, amit a színházteremben meg lehet tekinteni. Így tehát június 11-én csütörtökön lesz az óvodás bérlet 4. előadása, és a kisiskolás plusz bérlet 4. előadása pedig ugyanaznap délután 14:30-kor. Úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ahogy június 13-án szombaton is 18 órakor az Apostol Nem tudunk élni nélkületek című koncertjére. Talán az Apostolt nem igazán kell bemutatni senkinek, Magyarország egyik legnagyobb múltabíró zenekara. Több koncertet adtak már Szekszárdon, voltak nálunk is például 2 évvel ezelőtt egy rendezvényen, úgyhogy most ismételten érkeznek a legendák, színfesztoló dalokkal, ahogy fogalmaznak a koncertajánlóban, igényes, nyugodt koncertélménnyel, és tényleg egy olyan esttel, amit jó érzés lesz hazavinni.
5: Az idei évben június 13-án rendezi meg a Bodza Lovas Sport Egyesület a hagyományos szabadidős lovas versenyét Pörbölyön, amelyről Vakler Olá Viktória szervezőt kérdeztük.
7: Június 13-án szombaton 9 órától sok szeretettel várunk mindenkit Pörbölyre, a Pörbölyi Kupa szabadidős versenyre, melyet a Pörbölyi sportpályán fogunk megrendezni, címe Rezéti utca. Reggel 9 órától kezdődnek az ügyességi kategóriás szabadidős versenyek, az ügyességi előkezdő, kezdő, haladó és nehéz kategóriák, majd ezután egy showverseny számként ügyességi csapatverseny kategóriát tartunk, majd pályaépítés következik, és a pályaépítés után diugrató kategóriákkal fog folytatódni a versenynap, 5 diugrató kategória, és szintén lesz egy csapatverseny szám is a nap végén. Napközben a pályaépítés időtartama alatt hobby horse versenyt is tartunk a legkisebbeknek, ahol ugye a vesszőparipájukkal teljesíthetik a pályát. A legkisebbeknek is lesz 4 kategóriában kiírva a hobby horse verseny. Az érdeklődőket reggeltől várjuk, lesznek ott hobby horse-os bemelegítő lehetőségek, és aki kedvet érez, akár ott a helyszínen is nevezhet a feladatra. Emellett kiegészítő programokkal is várjuk az kilátogatókat, ugrálóvár, édességárusok, kézművesárusok is lesznek a helyszínen.
5: Vasárnap a hajnali pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, sok napsütésre van kilátás. Egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán északon, északkeleten és a nyugati határszéren fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 28 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: 3 óra után is együtt vagyunk a hétvégén, ezt köszönöm szépen, én Karakas Balázs vagyok. Hasznos információkkal és jó dalokkal. Ebben az órában játszom majd Doja Cat zenéjét, jön Passenger is, előtte pedig Madonna dallal, amit Pharrell Williams-szel közösen készítettek el itt a Give It To Me.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Örülök, hogy együtt vagyunk a hétvégén itt a Rádió Antrit a kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. És most egy kellemes popballada, ami óriási sikert aratott az egész világon. Képzeljék el, a dal 19 országban volt listavezető, és hát ez a dal gyakorlatilag a veszteség felismerése. Az ember csak akkor érti meg, milyen értékes valami, amikor az már nincs többé. A dal elképesztő lassan, de megérteti velünk a világ fontos dolgait. Passengertől a Let Her Go.

0: Köszönöm, hogy a Rádió Antrittot hallgatja együtt közösen. El vagyunk így a hétvégén, hallgatjuk a jó zenéket, meg persze a fontos, hasznos információkat. Egyébként még itt a hétvége, meg a jövő hét elején eléggé meleg lesz. A hosszú távú előrejelzések azt írják, hogy majd szerdától egy picikét megint csak le fog hűlni a levegő, akár még némi csapadék is benne lehet a pakliban, nálunk Szekszárdon persze. Úgyhogy nagyon nagy és erős kánikulára egyelőre nem kell számítanunk. Arra viszont annál inkább, hogy jönnek a jó dolog, egy kellemes diszkópop sláger, ami gyakorlatilag a 70-es évek hangzásvilágát idézi meg, de a Jackettől azonnal a Say So hallható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. A Merlander sajt 2199 forint per kilogram. 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamot, kivel másra, mint Doja Cat-tel. A dal a TikTokon az egyik legvirálisabb zene lett. A 70-es évek diszkó hangzását idézi meg. Ott van a szeren, és a videoklip is szerintem elképesztően klasszikus. Doja Cat és a Say So.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek. Lehet azért gondolkozni a világ nagy fejleményein, ugye itt van például az AI. Nagyon-nagyon sok jó dologra lehet használni, de közben nagyon sokan elkezdték nem jó dologra használni, és itt most nem is a kiberbűnözőkre gondolok. Például a kokáért a gyerekek és a fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmi partnerként tekintenek az AI chatbotokra. Több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, hogyha nincs meg a megfelelő kontroll és az emberi támogatás a háttérben. Ennek azért mindenképp érdemes utána nézni, például, hogyha van gyerkőc, akkor lehet azért beszélgetni vele erről a dologról. Nálunk pedig kiváló dalokat hallgatni majd a friss információk után. A svéd DJ Alesso érkezik, és a Years.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
9: Haló! Haló!
10: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
9: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
10: Ön miben segíthetek?
9: Hát szélvédő kéne nekünk.
10: Milyen típusú az autó?
9: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
11: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
9: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
12: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tarzoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban két a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabb.
2: Rádió Antrit időjárás.
12: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, szombat délután 4 óra után is együtt tölthetjük az időt. Egy olyan szám, amit gyakran játszanak fesztiválokon, Alesso egyik legismertebb felvételeként tartják számon. Jön tőle a Years.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

Ez bizony a Rádió Antrit, ahol egy picikét nosztalgiázni fogunk a következőkben. A dal Franciaországban és Európa szerte hatalmas sikereket ért el. A francia pop, ugye volt egy időszak, amikor a francia pop nagyot ment. Szóval a francia pop időszakának egy ikonikus felvétele volt. A dal témája egy fiatal lány csábító, játékos karaktere, a 2000-es évek egyik legismertebb felvétele, Alizé és a Moi de l'Italie.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. Itt pörögnek a ma kedvencei, és persze a tegnap slágerei is megállás nélkül. Lehet mozizni ma este 7:30-tól a Megszállottság, még ha ott lesz a Szekszárdi mozi vetítővásznán. Ezen túlmenőleg jönnek az Agora klasszikus zenei délutánok. Most Molnár Ferenc regő zongora hangversenye lesz meghallgatható, a vendégelőadó Gűt Máté lesz. Június 14-én délután 4 órától a Művészetek házában. Aztán férjek slamasztikában, egy francia vígjáték kettő felvonásban, a Kulturális Központ Színház termében a 23-án este 7 órától. Jó szórakozást kívánok! Kíván mással, mint egy olyan énekesnővel, aki azért letette ezt azt az asztalra. Shakirától mindjárt jön az Objection.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Dompepe hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
6: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
7: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgáséjszakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a 3. térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizd velük!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi búját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Elmúlt 5 óra is, hétvégén akár dolgozik, akár úton van valamerre a családdal kirándulni, az Antriton itt vannak a jó dalok. Szép hétvégét, én Karokas Balázs vagyok. Az énekesnő, aki a 2000-es években fiatal popcsillagként került a színpadra. Shakira és az Objection.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: A Magyarfenszei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

Jó hétvégét, itt a Rádió Antrit. Ezek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, amíg ejtőzünk, kicsit elfelejtjük a hétköznapi bút, bajt. Az All for One együttes pedig ebben sokat fog segíteni, hiszen ez egy kellemes olyan kis R&B hangulatus ballada. Úgyhogy ez a dal gyakorlatilag countryként jelent meg először John Michael Montgomery előadásában, de az All for One verziójában lett globális popsláger. És persze emlékszünk vele együtt a 90-es évek legendás hős korszakára, az All for One és az I Swear. I swear.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hálás vagyok, amiért a Rádió Antrittal tölti az időt. Pici pihenés, lazítás, meg persze egy kis nosztalgia is azért szerintem bele kell, hogy férjen így a mindennapok rohanása után, mert hogy azok a legendás 80-as évek azért ott voltak, amikor néha becsusszant egy-egy kazetta valahonnan a vasfüggönyön túlról, és jöttek a globális felvételek, a globális zenék, amik aztán persze kézről kézre jártak. A 83-as Culture Club sláger is lehetséges, hogy sokaknál ilyen volt, de a dal ettől függetlenül 16 országban listavezető is lett. Például az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is. Boy George-ék jönnek, Culture Club és a Karma Chameleon.

0: Reklám.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, folytatjuk a zenei folyamot megállás nélkül. 83-ra állítjuk be az időgépünket. Boy George a Culture Club élén akkor énekelte el ezt a dalt, és vált ezzel együtt a 80-as évek egyik legfontosabb popkulturális felvételévé. Culture Club, Karma Chameleon.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: Ez a Rádió Antrit, köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük a mai napot is, mivel pillanatokon belül este 6 óra lesz, én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet, de természetesen holnap is együtt tölthetjük az időnket, én jövök déli 12 órától. Karakas Balázs ezzel kicsekkol, szép szombat estét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink, a Merlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Állam kincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexár, Tinódi utca 6.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Arai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Fokozódik a mezőgazdasági aszály. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. Két hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénklökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Készen állsz Szekszárd legnagyobb sportbuliára? Június 12-én este 6 órától megelevenedik a Szekszárdi Sportközpont. Ez a mozgás éjszakája az Aktív Magyarország támogatásával. Több mint 20 sportág, izgalmas kísérőprogramok és rengeteg élmény vár egészen éjfélig. Hozd a formád, a családot, a barátaidat, és mutassuk meg együtt, hogy Szekszárd egy igazán sportos város. A részvétel ingyenes, ráadásul a regisztrálók ajándékot is kapnak. Regisztrálj a mozgásészakája.hu oldalon Szekszárd város megjelölésével. És ha éjfélkor még marad benned energia, a játékidő hosszabbításba fordul. Vár a harmadik térfél retro diszkó, ahol a legnagyobb slágerek gondoskodnak arról, hogy a mozgás éjszakája igazán emlékezetes legyen. Június 12-e, mozgás éjszakája, Szekszárdi Sportközpont. Mozdulj ki, sportolj és bulizd vel!
0: Ennyi volt a reklám!
5: Andrit!
6: Hiya, Bobby!
7: Hi, Ken!
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken!
6: Jump in!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Visszakerülhetnek a múzeumokba a minisztériumoknak kölcsönadott műtárgyak. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi tárgyak helyzetét. Minden múzeumtól bekérték azon műtárgyak listáját, amelyeket nem közgyűjteményekben helyeztek el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. A minisztérium álláspontja továbbra is az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagy Kanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Bontják a stégeket a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán. A csatorna vagyonkezelője emlékeztet, egy kormányrendelet szerint a vízszétosztó rendszer létesítményein tilos víziállást telepíteni. Ennek megfelelően a nagykunsági főcsatorna nyugati és keleti ágán nincs lehetőség stégek létesítésére. A horgászok által szabálytalanul kialakított stégeket a szakemberek elbontják. A hatóság arra kéri a horgászokat, hogy ne építsenek újabb stégeket, mert azokat is elbontják majd. Tovább nőtt az illegális cigarettafogyasztás az Európai Unióban 2025-ben, miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent, állapította meg a KPMG. A könyvvizsgáló adó és üzleti tanácsadó cég tanulmánya szerint az EU tagállamok közül továbbra is Franciaország számít az illegális cigarettafogyasztás legnagyobb piacának. A jelentés szerint a legálisan gyártott, de adófizetés nélkül más országokba csempészett termékek esetében Fehér Oroszország továbbra is jelentős forrásország, miközben a Bulgáriából származó szállítmányok szerepe is növekszik. A KPMG szerint az illegális dohánykereskedelem visszaszorításához erősebb nemzetközi együttműködés, valamint a vám, rendőrségi és adóhatóságok közötti hatékonyabb koordináció szükséges. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be a Szlovén Posta és a Városvezetés Ljubljanában. A kicsi teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Koronavírus, stagnált a koncentráció a szennyvízben. A megszokottnál később indul idén a kék szalag. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a Kékszalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára elmondta, két tényező is nehezíti a szervezést. Egyrészt az, hogy az aszályos téli időjárás miatt jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a Keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. A másik gondot az okozza a szervezésben, hogy július végén a főidényben jóval több nem versenyhajó van a Balatonon, mint a verseny szokásos idején július elején. A kék szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget a hangos motorok behajtásának korlátozására. A kialakult helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra település polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és több lakossági panaszt is kaptak. A kezdeményezés nem egyedülálló, az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Évente 1,5 millió ember hal meg, és további 886 millió megbetegszik az ellenőrizetlen forrásból származó szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. A WHO tanulmánya szerint az 5 év alattiak jól lehet a világ népességének alig 9%-át teszik ki, háromszor nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint más korcsoportok. Az ő korukban ugyanis a szennyezett ételfogyasztása nagyobb valószínűséggel vezet halálhoz. Emellett a gyermekek esetében az ételekben található méreganyagok, például az ólom gyakrabban okoz visszafordíthatatlan idegrendszeri és fejlődési rendellenességet.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Négy vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg az országgyűlés hétfőn. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseit, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek. A képviselők emellett a juttatásaik csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is szavaznak. Megkezdődik a Hajógyári sziget és Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a Hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Fontos információ a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri őket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Tavaly több mint 150 ezer egységes kérelem érkezett a Magyar Állam kincstárhoz. Idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Új irodalmi verseny indult középiskolásoknak. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyre, amely a 9-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. A jelentkezők az online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházi irodalmi díj 2026 shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a verseny kiírásban szereplő módon. Az Eszterházi irodalmi díj kísérő programjának célja egyebek mellett, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb záporzivatar néhol előfordulhat. Több megyében élénk lesz a szél. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fokozódik a mezőgazdasági aszály, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázik a parlament kedden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Fokozódni fog a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet agrometeorológiai elemzésében. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszúrtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik meg a talaj. Az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Fontos döntéseket hozhat a parlament a jövő héten. Hétfőn egyebek mellett 4 vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit választja meg, és szavaznak a képviselők illetményének csökkentéséről is. Kedden a napi rend előtti felszólalások után várhatóan lefolytatják a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslatok általános vitáit. A magyar gazdaságban a kormányváltás után egyelőre egy kegyelmi időszak figyelhető meg. A nemzetközi befektetők bizalmat szavaznak az új gazdaságpolitikának, amit a forint erősödése és az állampapírhozamok csökkenése is mutat, hangsúlyozta Kis Péter, az Amundi befektetési igazgatója egy háttérbeszélgetésen. Elmondta, az első negyedéves GDP adatok kedvezően alakultak, amit részben a választási ciklushoz kapcsolódó kormányzati lépések is támogattak. Előrejelzésük szerint a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben elérheti vagy meghaladhatja a régiós versenytársakét. Újdonság az online vásárlásoknál. 2 hét múlva új szabály lép hatályba. A webshopoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók online is elállhassanak a szerződéstől. A 24.hu emlékeztet, a fogyasztó eddig is elállhatott az online vásárlástól 14 napon belül, azonban a gyakorlatban ez nehézkesen és lassan működött. Ezt ellensúlyozandó június 19-től minden webshopnak biztosítania kell egy jól látható, könnyen olvasható és folyamatosan elérhető online elállási gombot, amelyen keresztül a fogyasztó közvetlenül jelezheti a lemondási szándékát. A vállalkozásoknak ráadásul automatikus visszaigazolást is kell küldeniük a fogyasztóknak az elállási nyilatkozat beérkezéséről. Az online vásárlások száma évről évre nő, csak a magyar online kiskereskedelmi forgalom körülbelül 15%-kal bővült az előző évhez képest 2025-ben. Több száz település nevezett az idei Virágos Magyarország versenyre, a pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható vasárnap, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.